0: 好，比赛继续，这是双方的第七局，金牌战也算是达到了白热化的阶段了。
1: 是的，
0: 瑞士队上一局的两分使得他们追平比分。
1: 对于球站位。
2: Gut, Rosalina. Schön, sehr schön.
0: 好球。
1: 瑞典队直接旋击。瑞士队战。稍有些轻，但是位置也是不错。
2: Kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör, kör,